0: Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, veled árt a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint a robból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külcsény, az összcsöny, az agyunkkal játszik, de tudom.

0: Laura!
1: Figyelj, mi a vesti terv? Mi a vesti terv? Meg tudunk-e ma mi indulni úgy, mint a kazakkanok, vagy hogy ez elvakaszával?
2: Már akkor hazamész, ma nem?
1: Nem, tényleg kérdezem, hogy ma még te ki hajlandó vagy-e?

0: azt, hogy tényleg nem sok valamelyik van, de akkor abba főzünk a húsz.
1: Igen.
0: Csak a telibe.
1: Persze.
0: Nem csicskál.
1: Én benne se vagyok. Egyáltalán egy ideje nem vagyok.